0: Rock Radio Moto Keci.
1: Dřív přijde.
0: Rock Radio Moto Keci. Rock Radio Moto Keci. Rock Radio Moto Keci. Moto Keci. Keci.

lebo ju rozbijem. Páne, tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Bránu, lebo ju rozbijem. Lebo ju rozbijem. Rozbijem.